tud, tud, tud, tud, tud, tud, tud, tud, tud, tud, tud, tud, tud, tud, tud, tud, tud, tud, tud, tud, tud, tud, tud, tud, tud, tud, tud, tud, tud, tud, tud, tud, tud, tud, tud, tud, tud, tud, tud, tud, tud, tud, tud, tud, tud, tud, tud, tud, tud, tud, tud, tud, tud, tud, tud, tud, tud, tud, tud, tud, tud, tud, tud, tud, tud, tud, tud, tud, tud, tud, tud, tud, tud, tud, tud, tud, tud, tud, tud, tud, tud, tud, tud, tud, tud, tud, tud, tud, tud, tud, tud, tud, tud, tud, tud, tud, tud, tud, tud, tud, tud, tud, tud, tud, tud, tud, tud, tud, tud, tud, tud, tud, tud, tud, tud, tud, tud, tud, tud, tud, tud, tud, tud, tud, tud, tud,